0: zene lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.

0: zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Let's get down to business.

én itt vagyok, konkrétan beestem a stúdióba, jó reggel Debrecen, indul a hétfő, és indul egy újabb munkás hét, elszoktunk a munkától, úgy látszik, hogy nem csak én, hanem a hírszolgálat is, van egy kis gebasz, úgyhogy zenéljünk inkább, jó? 5 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok, ez volt a hírek helye.

0: A nyaral még az érzés, és nyaral a család a nyár utolsó napjaiban. Remélem, hogy igen. Jó reggel, Debrecen!
1: Jó reggel!
0: Hogy énekelte a Honey Beast együttes énekesnője legnagyobb slágerükben az egyik sort. Gyűjtünk lakásra és autóra, Coelho idézett a meghívóra. Hát igen, a meghívókra, mert hogy Coelhónak ma van a születésnapja, és ez már a híres születésnaposok lesznek majd hamarosan a Best kalendárium első részében. 79 esztendős lett Paulo Coelho, brazil író, az eladási statisztikák szerint ő számít Magyarországon az elmúlt 15 év legnépszerűbb külföldi szerzőjének. Elég, ha annyit mondok, hogy alkimista? A folytatás majd később, tényleg a hétfő reggel Best kalendáriumában. Na jó reggel, Debrecen! Ó, hát nem szerettük volna senkinek sem összetörni a lelki világát, hogy friss híreket adjunk 6 órakor. Na de hát az a bizonyos ördög, tudják, a stúdió technika ördöge, aki lehet, hogy most egy áramszünet miatt nem aludt. Jó nagy áramszünet volt az új kertben. Több helyről is kaptunk információt a hallgatóktól, hogy gyertyafényes volt az esti éjszakai néhány óra. Éjszaka aludni kell, nem a gyertyafényét nézni, vagy egyebeket, de ebben részleteiben nem mennék bele. Szóval mi a helyzet? Visszajött az áram reggelre? Tényleg nagyon sokáig áramszünet volt. Tartok tőle, hogy a hírszolgálat is ezért bicsaklott meg a Best FM-en, de se baj, majd a friss hírek tekintetében bepótoljuk. Mindjárt egy friss, tegnap játszott a Loki, és 0-0 lett az eredmény, Kisvárdán ugyebár. Így igazából maradtunk a 9. helyen, a Kisvárda meg a 8. helyen, ami a tabellát illeti, ami pedig az időjárást. Bár kellemesen felfrissült a reggelünk a hosszú ünnepi hétvége után, 15-16 fok van jelenleg Debrecenben, jó lehet, hogy 17. Napközben azért egészen kellemes 29 fok körüli csúcsok várhatóak majd, szóval nyári idő, sok napsütéssel, nézzük, hogy emelkedik-e. Jaj, persze, hogy emelkedik. A nyár utolsó napjai van a hőmérséklet. Ez a mai 29 fok péntekre, már akár 34 fok is lehet, hogy aztán majd lehűljön vissza a hétvégére 28-27 fokra. No, ez az előttünk álló hét kilátása, már ami az időjárást illeti. Am pedig a muzsikát, jön az Ecuador, a SES-től 3 perccel 6:45 után. Ez a hétfő reggel. Jó reggelt kívánunk, és boldog névnapot a Berciknek!

0: Bunker Echoes a hétfő reggelben, és egy nagy kedvenc a 104,6 MHz-en. Zsolt írja, hogy a közvélemény kutatás, pontosabban a kérdező biztosok ott vannak a Szobáti úton, a Szepesi lehajtónál. Hát ugye tetszenek tudni, hogy mire gondolunk, és hogy mire gondolnak ők. Szerintem az is megvan. Zsola, köszönjük az infót. 500-540 és 30-933-1046. Itt a hét első napja. Olyan nehéz ezt kimondani egy ilyen hosszú hétvégi pihenés után. Higgyek el, hogy még én is csak keresem itt magamat. Nem elég, hogy majdnem elkéstem, sőt, egy picit őszinte leszek, el is késtem. Hát nem úgy indul itt a móka, hogy megszoktam, de hát próbáljuk ki egyenesíteni a görbét, most például a Best kalendáriummal. Nézzük a mai nap híres születésnaposait. Augusztus 24-e van, már a szűzek ideje egy hónapon keresztül. 97 éve született Yasser Arafat, Nobel békedíjas palesztin politikus. 79 éves, ugye korábban már említettem a Honey Bees dala kapcsán, Paulo Coelho, brazil író. Aztán ma ünnepli a 74. születésnapját, azaz énekesnő, aki, ha jól emlékszem, akkor a Modern Hungária együttesben tűnt fel, de az utóbbi években mégiscsak a gyermekdalok miatt lett kedvelt ebben a kis országban. Igen, hát hamarosan majd hozunk is egyet a születésnapos énekesnőtől, de előtte egy születésnapos színész következik ebből a filmből. Vajon ki ünnepli ma a születésnapját a Harry Potter univerzumból? Segítek? Vörös, szeplős és Harry egyik legjobb barátja. Remélem jól adtam személyleírást az úrról, aki Ron Weasley-t alakítja. 38 esztendős lett ma Rupert Grint. 51 esztendős Nagy Pál Gábor színész, akit a leginkább Ted, a Mackó magyar hangjaként ismerünk. 68 éves Steve Guttenberg, a rendőrakadéma Mahónia, úgyhogy majd érkezik is később a reggelben. És 38 éve annak, hogy megszületett a Pécsi Klinikán az első magyar lombik bébi 1988-ban. Boldog születésnapot kívánunk neki. És mindjárt annak az énekesnőnek, aki születésnapot ünnepel, és annak a zenésznek, basszusgitárosnak, aki pedig névnapot, mert milyen nap van ma? A hét első napján a Bercik ünnepelnek.
1: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Bertalan nevű hallgatóinkat! A Bertalan férfinév az arámi görög Bertolomaios férfinév latinos Bertolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Tolemaios fia, rokon nevei Bartal, Bartó, Bartos. Alakváltozatai Barta, Bartal. Számos hírességet neveztek el így, Árkai Bertalan építész, Farkas Bertalan űrhajóst, Pap Bertalan kétszeres olimpiai bajnok kardvívót, Szemere Bertalan politikust, és természetesen önt kedves Bertalan, aki most a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánok neked, Bertalan!
0: És igen, na kinek van ma a születésnapja?
3: Kicsit
0: a... Például a Kuckó Mackó

Csovi, Jasper, Kuckó, Mackó és a Modern Hungária együttes ezekben a csapatokban működött közre Pap Rita, akinek ma van a születésnapja, mégpedig 74 esztendős lett. És akkor a névnapos érkezik, többek között a Belmondo együttes alapító tagja, kiváló gitáros. Ő volt egyébként a Kowalski meg a Vega egyik alapító tagja is. És hát ma névnapos, mert hogy úgy hívják, hogy Temesi Berci, ez pedig a Mikor, a Belmondótól áll.

0: jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, megérzéseire bátran hagyatkozhat, a környezetében élőkkel legyen figyelmes és kedves, mert nagyon tisztelik Önt. Bika, szerelmi kapcsolatában konfliktus adódhat, jobb, ha most nem bonyolódik romantikus érzelmekbe, még egy futókaland is felboríthatja a lelki nyugalmát. Ikrek, nagyszerűen alakulnak a hosszú távú tervei, különösen szerelmi magánéleti téren, titkos üzenetet jelez a bolygója, ami izgalmassá teszi az egész napját. Rák, bizonyos ügyeknek sikerült a végére járni, ezzel elmúlik a bizonytalanság, ami rossz érzést keltett Önben. Oroszlán, az már nyilvánvaló, hogy eredeti tervein változtatni kell, tartsa nyitva a szemét és a fülét, nagyon fontos, hogy minél több információt gyűjtsön. Szűz, ügyes, megfontolt viselkedéssel viszonylag sok pénzhez juthat, Ön a megmondhatója, mekkora szüksége van most erre az összegre. Mérleg. Nehéz eldönteni, hogy a sors kényszeríti-e döntő lépésre Önt, vagy nyugtalan kapkodása miatt kerül-e kínos helyzetbe. Anyagi problémák teszik próbára a türelmét. Skorpió. A kollégákkal való magatartásában sokkal több rugalmasságra lenne szükség, elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy valamit elindítson. Nyilas. Családi problémái szerencsésen, de némi kiadások árán megoldódhatnak, ne sajnálja most ezt a ráfordítást. Bak, egészségére ügyeljen, különösen a hideg italok fogyasztására, mert a torka érzékenyé válhat, és azt is gondolja jól meg, hogy érdemese váltania. Vízöntő, legyen élénk is fit, így kisugárzása másokra is nagy hatással van. Balak, elképzelhető, hogy szerelmi vallomást kap attól, aki ezzel nagyon boldoggá teszi Önt, munkájával nehezen halad, és őre vár a mások határidős feladata is.
0: Énekelheted. Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

Kings on Town, egy reggi csillag, a UB40, a Best FM-en, és a csapat egyik legnépszerűbb slágere, amit jó néhány évvel ezelőtt egy virágkarneváli héten élőben is hallhattunk Debrecen főterén. Na, túl vagyunk a virágkarneváli héten, olyannyira, hogy még csak tegnap ért véget, hiszen idén augusztus 23-áig vasárnapig tartott, még tegnap is voltak rendezvények szerte a városban. És szuper jó koncertek egész héten, remélem önök is ott volt. Ön is ott volt egyen-kettőn, hát nekem is összejött, főképpen ami a virágkarnevál napját illeti. Na de itt vagyunk, és újult erővel köszöntünk mindenkit az új héten, ami a nyár egyik utolsó hete. Olyannyira igaz ez, hogy ne, hát vasárnap 30-a, augusztus 30-a, és hát a jövő hét kedden szeptember 1-e, ami pedig egyet jelent az iskola kezdéssel. Valaki most indul nyaralni, olvasom is az SMS üzenetet, remélem még nem csekkoltatok be, Kriszti és Józsi. Azt írja, hogy utazunk egy közeli szigetre. Ja, hogy már ott vagytok? Görögországból köszöntünk mindenkit, és itt is csak a Best FM. Kriszti, Józsi, köszönjük ott a távolban a figyelmeteket. Gondolom akkor annyira nem releváns számotokra az az info, amit Bence is megerősített, hogy a Szováti úton, ott a lehajtónál ott lesznek, és hát csekkolnak, hogy mindenki rendben van-e. Nem a repülőtéri becsekről beszélünk, hanem hogy minden rendben van-e azoknál, akik volán mögé ültek. 500-540 és 39-33-104-at. Ha valakinek az előző muzsika túlságosan lagymatag volt így hétfő reggelre, szeretnénk akkor egy piciket feldobni a következővel, mert ez egész durva lesz. Ez a Radiohead és a Creep 10 perccel 7 óra előtt. 7-kor megjön a villámvoks, ugye ma reggel is szavaznak. Jó reggel, Debrecen! Ez a 104.6, a Best FM.

0: Na csak óvatosan ott a fűben ücsörögve, nem javasoljuk senkinek sem, éppen most olvasom a Best FM Rádió Facebook oldalát, ahova Robi küldött egy információt, mégpedig a Vekerító környékéről, azt mondja, hogy 9 fok van.
1: Yeah.
0: Robikám, gondolom te sem a fűben ücsörögsz, mint az előző percekben a Réd című dalban szólt Azáriától és Destől. Mindjárt 7 óra van, elindult egy újabb hét, augusztus 24-e, hétfő, ma a Bertalanok ünnepelnek. És szavazna egyet velem? Igen? Akkor jöhet a reggeli villámvox? Mutatom, hogy mire számíthat itt a Best FM-en. Destination Calabria, Alex Gaudino dalában Crystal Waters. Kezdjük dinamikusan a következő órát? Így? Ez is az. Elég dinamikus dalocska. Calvin Harris, Pharrell Williams és Katy Perry. A film.

0: gondolom összerakták, a harmadik csak egy magyar zenei kedvenc lehet, és ez így is lesz, nem is akárki. A hétvégén Debrecenben koncertezett.
1: Remélem egyszer magyar leszek újra az ég égen.
0: A világkarneváli hét egyik fellépője, Nagy Boglárka. Ferikém, neked is vége a szabadságnak. Gyorsan szavazott is Ferko egyet Nagy Bogira és Desdalára. Jól leszek újra, megyek számolni. Önök addig meghallgathatják a legfrissebbeket.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Behozhatja nyárelei lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
7: Behozhatja nyárelei lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
8: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
7: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerték a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a világkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolj be róla a dehir.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ezen hatak kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehéz fémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalt tartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu.
0: Időjárás előrejelzés. A hét első napjaira meg egy picikét tovább is, mondom mindjárt, hogy milyen időre számíthatunk.
9: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Forrósággal búcsúzik a nyár. Az augusztusi utolsó héten, ugyan nem a nyitányban, mert ma hétfőn csak 29 fok lehet, de a hétvégére visszatérnek a 32-34 fokok. A reggelek azonban egyre hidegebbek. Most például kaptam 9 fokos bejelentkezést a Vekerító környékéről. Debrecen belvárosában azért nem annyira rossz a helyzet. Olyan 15 fok körül van. jelenleg a hőmérséklet. Napközben tehát ma 29, holnap 30, holnap után 31, és így egyesével emelkedünk, hogy majd péntekre a csúcsot elérjük, ez 34 fok lehet. Hát volt meleg bőven a karneváli héten is, főképpen augusztus 20-án, szerencsére a galiba felvonulásnak megkegyelmezett az időjárás felelős, mert hogy 19-én azért egészen kellemes volt a délutánunk a főtéren. A kérdésem az, hogy van-e már nyertese a galiba felvonulásnak? Ugye idén már a 10. galiba fesztivál tartották, nem csak a nagyok karneváloztak, hanem a kicsik is, és lehetett lájkolgatni a rendezvény Facebook oldalán. A debreceni virágkarnevál.hu-n a galiba kocsikat, majd megnézem vigyárt, hogy mi lett a végeredmény, tegnap délutánig lehetett voksolni. Nálunk pedig ma reggel. Úgyhogy talán sejtik, ki lett az első, az a hölgye.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Aki a minap egyetlen egy este lépett fel. A Kowalski meg a Vegával. Igen, Nagy Bogi is ott volt. Köszönjük, Bogi! Ez az első ma reggel.

0: Na, Zsuzsikám, jó volt? Pörögtünk ezerrel? Alex Gaudino és Krista Waters a Best FM-mel.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt, a Best reggellel.
0: Látom, sokan kihasználják még a nyár utolsó hetét ma. Augusztus 24-e van és hétfő reggel. Ó, milyen nehéz a hosszú hétvége után, nem? Főképpen, ha valaki végig pihente és végig ünnepelte az augusztus 20-ai karneváli hetünket, mert hogy nem egy nap, hanem egy hét volt az ünneplés, tegnap ért véget. Szóval valaki végig ünnepelte, kicsikét kiszabadult a hétköznapok forgatagából. Hát annak most elég nehéz vissza ruccanni, a főképpen úgy, hogy a szabadság után térünk vissza. Látom, vannak visszatérők, és vannak olyanok, akik most erre a hétre időzítették a jól megérdemelt pihenésüket. Zsuzsa, Emma, sziasztok! Jó, hogy itt vagytok újból. Jó munkát, zavartalan visszarázkódást kívánunk nektek, és Ferikém, neked is, rég olvastalak. Ferenc egyébként ugyanúgy, ahogy az emberek nagy része, nagy bogira szavazott. Ma reggel így a hazai kedvenc lett az első. Nyilván az a dal, amely a hétvégi koncert, nagybogi koncert csúcspontja volt. Augusztus 24-e van, tehát mit ír a vízöntőnek a Best horoszkóp? Ugye az lennék én a vízöntő, legyen élénk, legyen fit, így a kisugárzása másokra is nagy hatással van. Ó, hát igyekszem, de nekem sem egyszerű, higgyék el. Viszont ma nem a vízöntőkön, hanem a szüzeken van a hangsúly, hiszen augusztus 24-én elindul, és egy hónapon keresztül tart a szüzek ideje. Na, néhány hasznos jó tanács a szüzekkel kapcsolatban, mert mint hogy mire számíthatunk velük kapcsolatban. Milyen egy tipikus szűz? Csillagjegyű Best FM rádió hallgató, életre való, felelősségteljes, érzékeny, logikus, roppant jó ítélő képességű, elővigyázatos, tervező, precíz és szabatos, elhivatott, maximalista, kritikus, és hogy mondjak még egy negatív tulajdonságot, már nem hiszem, hogy ilyenek, kicsit befelé fordulóak. Nem szabad befelé fordulni, nyitottnak kell lenni a világ újdonságai és dolgai iránt, főképpen ami a zenét illeti, mondjuk ez nem újdonság, de a harmadik helyen végzett, ó, de kár. Calvin Harris, Pharrell Williams és Katy Perry, ők hárman sem tudták legyőzni a mi boglárkánkat, úgyhogy ő nyert ma, de azért jön a Fils azok számára, akik rájuk szavaztak, 480 pontosan. Jó reggelt mindenkinek a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal, Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
6: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: van a Best FM rádióban, Pitbulltól és Chris Browntól, mindjárt 7:30, csodás napsütésre, de elég hűvös reggelre ébredtünk. Létezik, hogy a vekerítónál csak 9 fok volt. Hát még majdnem, hogy befagyató. Mondjuk azzal más a baj, nem a fagy. A lényeg az, hogy elég hűvös reggel, így indul a nyár utolsó hete, de forró napokat hoz még, a hétvégére akár 34 fok is lehet, ma csak 29. A Fan című dal után jöhet még egy kis móka. Irány a kék osztriga bár. Egy kis rendőrakadémia hangulat. Képzeljék, ma lett 68 esztendős Steve Guttenberg. Nem a nyomtatás istene, hanem a rendőrakadémia Mahónia. Úgyhogy mutatkozzon be most ő maga, aztán irány a kék osztriga bár.
1: Hello!
2: Ki az?
1: Kelly Mahoney, az új társa.
2: Gyere be, nyugodt!
1: Kösz!
2: Érezd otthon magad!
1: Rendben.
2: Ne ülj a törött lábú székre!
1: Jó, értem. Látom.
2: Nem kérnél valamit reggelire? Van ott egy pár tojás.
1: Nem, kösz, nem kérek. Majd talán később. Talán egy tetanuszt. Fantasztikus lakásod van, hallod?
2: Kösz, az én ízlésemet is éri.
3: Hé, szevasz, öregem, vim is túl van.
1: Magyarul vajas a kezem.
2: Semmi vész, öregem, imádom a magyarul vajas.
1: Örülök a szerencsének. Kerim el, hogy.
2: Hé, de nem szabadna gyorsan bekapnék valamit?
1: Nem, csak tessék.
2: Közben tudod, az ebéd meg a vacsora után a reggeli a legfontosabb étkezés. Ó, Jézusom, Mici, hányszor mondjam még neked? A homokba.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Megállani az utcán, esőtől csapzott lombok alatt, félig nyitott ablak előtt. A függönyök mögött zongorázik valaki. Vagy az uszoda vizében fölnézni, mikor a parton szólani kezd a rádió. A nappali zene élesen különválik az utca hangjaitól, s az ünnepre emlékeztet, az örök ünnepre, az élet igazi tartalmára, arra a sugárzásra és tündérire, mit az élet ocsmánysága rejt. Ilyenkor mindig sápat leszek, a hideg borzongat, s el kell fordulnom az emberektől, hogy ne lássák szégyenem.

So easy, hát annyira könnyűnek nem mondanám a ma reggeli ébredést, gondolom önök is ezt érzik a hosszú hétvége után, a hosszú ünnepi, pihentető hétvége után. 350 program egy héten keresztül, ez volt a debreceni virágkarneváli hét, ami hát tegnap véget ért, az egyik szemünk sír, a másik meg nevet, nyilván azért is sír, mert vége a nyárnak, ez a hét már csupán, és aztán jövő héten kedden kezdődik az oskola. Na hát akkor majd sokkal izgalmasabb lesz közlekedni, most viszonylag csendesebb a reggelünk a forgalmat illetően, persze azért vizsgálják, nézik. Mondom, hogy hol a Szováti úton, rengetegen jelentkeztek be onnan, a Szováti útról legutóbb például Maja? Nem, Míra. Köszi, Míra. Ott vannak még mindig, tüdőkapacitás ellenőrzés vizsgálat zajlik éppen. Nálunk meg a reggel a Best FM-en az önök zenei kedvenceivel, mindjárt azzal az együttessel, akinek az egyik tagjára most fogunk megemlékezni, hiszen 5 év annak, hogy ezen a napon elhunyt Charlie Watts, a Rolling Stones együttes dobosa volt, 80 évesen hagyott itt bennünket. Úgyhogy érkezik a Subjektív Top 3 a gördülő kövektől, a harmadik helyen az Angie. Well,

és nálam az első helyen a Rolling Stones egyik legnagyobb klasszikusa, a Paint It Black. Tehát 5 éve annak, hogy 2021. augusztus 24-én 80 éves korában elhunyt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa voltál.

0: A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Lauf dalával zártuk az órát, ez volt a Like Me Better, és zárjuk egy közlekedési információval, mégpedig Tibi barátunk infójával. Trafibax lesz, ugyan a 4-es számú főúton Debrecen és Ebes között a Tanyáknál, ott lesz a mai első sebességmérés.
2: A Trafibax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: 8 óra van, megyünk is tovább a hétfő reggelben. Sean Paul-lal és

0: névnaposokat is köszöntünk a reggeli ébresztőben. Pont egy névnapos fogja azt énekelni, hogy... Ez még egy nyári nap. Egy hét múlva már inkább az ősz. Vagyis bő egy hét múlva, mert hogy jövő héten kedden szeptember 1-e a tanévkezdés napja. Ma meg Beri névnapja, azaz Sugar Berci, hiszen ma Bertalanok ünnepelnek. De hogy ki lett születésnapos? A világ egyik legismertebb szintetizátor varázslója. Olyan jó azt mondani, hogy már Debrecenben is koncertezett. Bizony, a Phoenix Arénában. Jean-Michel Jarre, a francia szintetizátor, a zeneszerző, legnépszerűbb nőve is érkezik majd a következő órában, az Oxigén.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t! Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
9: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem Sugárúton. 3 napon át tartott a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
11: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
9: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűbemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske Zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Chrome RT is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Ilyen Balát hallották a hétfő reggelben 3 perccel, 8:45 után. Jó reggel, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Na, mindenki regenerálódott, kipihente magát a hosszú hétvégén, volt miből válogatni az ünnepi programok tekintetében. Tulajdonképpen a nemzeti ünnepünk augusztus 20-a az a múlt héten csütörtökön volt, de a hétvége sem volt virágkarneváli programmentes, hiszen egészen vasárnapig, tehát a tegnapi napig tartott az idei virágkarneváli hét. Most már próbáljunk visszaszokni, hát lassan tényleg a normál hétköznapok forgatagán, mert hogy bő egy hét múlva indul az iskola, azonban ez a nyári vakáció utolsó hete. Láttam egy órával ezelőtt a reggeli villámvoksban, voltak olyanok, akik már visszatértek, és vannak olyanok, akik még kihasználják a nyár utolsó napjait is. Hát van is mit kihasználni, mert visszatér a meleg, ma még csak 29 fok, de hét közepére, vagy inkább a hétvégére, mert 32-34 fok sem lesz ritka. Ma Bertalan napja van, Bertalan napja pedig sok helyen őszkezdő nap, a kánikulát végző napnak tartják, időjós, termésvarázsló, gyógyító nap, amilyen az időjárás e napon, olyan lesz az ősz. Ha megrázza a szakállát Bertalan, az a zivatar dühöng, akkor jég és hó fenyeget. Amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is mindaszerint tartja, foglalja össze az 1777. évi kalendárium. De hogy mit jelent maga a Bertalan név, mutatom már is.
2: Boldog névnapa, boldog névnapa.
3: Köszöntjük Bertalan nevű hallgatóinkat! A Bertalan férfi név az arámi görög Bertolomaios férfi név latinos Bertolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Tolemaios fia, rokon nevei Bartal, Bartó, Bartos. Alakváltozatai Barta, Bartal. Számos hírességet neveztek el így, Árkai Bertalan építész, Farkas Bertalan űrhajóst, Pap Bertalan kétszeres olimpiai bajnok kardvívót, Szemere Bertalan politikust, és természetesen önt kedves Bertalan, aki most a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánunk neked, Bertalan!
0: Igen, Farkas Bertalan, nyugalmazott dandártábornok, akinek a következő mondat a 70-es évek végén megváltoztatta az életét.
4: Őrnagyerces, a Magyar Néphadsereg hivatásos állományából önt érte az a megtisztelő feladat, hogy a Magyar Népköztársaság első űrhajós jelöltje legyen.
0: És így is lett, ő lett nem csak jelölt, hanem az első űrhajós is. 1978-ban jelentkezett űrhajósnak, és még abban az évben megkezdte a kiképzést, hogy aztán 1980-ban a Soyuz 36 űrhajó fedélzetén Valery Kubasovval elinduljon a világ űrbe, és feladatait sikeresen végezze. Ez megtörtént. Egy másik Bertalan, akinek pedig ez a dal változtatta meg az életét.

kis álomszuszék Sugar Bercike, aki utána ezzel a dalával ébresztette a rajongókat. Bizony, Beri, azaz Sugar Bertalan, egykori gyermekszínész, amúgy kiváló énekes. Ő is ma ünnepel, úgyhogy kedves Best FM, kedves Debrecen, hát ki mással is ébredhetnétek-e csodás reggelen, most éppen a névnapos Sugar Berivel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Négy év futóműállítás, Autodrom, Szoboszlói út 50.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.

Ból jelentek meg, mint a 47-es számú főúton. Na, kivel folytatjuk? Azzal a fantasztikus szintetizátor mágussal, aki egy műfaj alapjait teremtette meg. Igen, ma lett 78 esztendő, az a zenei producer, előadó művész, aki az elektronikus, az ambient és a new age zene úttörője volt, és három nagy lemeze, az Equinox,

1978-ban, azt megelőzően az oxigén, és azt követően pedig a mágneses mezők.

korszakalkotó albumok voltak, és tényleg a legnagyobb Jean-Michel Jarre, akinek az apukája zenész volt, Maurice Jarre, francia zeneszerző. Jarre 1976-ban mutatta meg, hogy új világ kezdődött. És hát a 80-as évek elején, amikor meg nem volt mondjuk AI, meg nem volt Shazam, akkor nem tudtuk ki shazamozni, hogy vajon az a muzsika, amit már egy fél ország ismert. Vagy nem fél, hanem az összes mindenki. Vajon mi lehet? Ugye? A Luna Parkban is ez szólt, miközben ment a körhinta körbe-körbe. Jean-Michel Jarre és a Magnetic Fields. 78 éves lett ma Jean-Michel Jarre, úgyhogy érkezik az a remek műve, amit Debrecenben 2009. május 4-én hallhattunk. A Phoenix Arénában. Ez az Oxigén. Boldog születésnapot, mester!

François Hardy a Best FM-en a hétfő reggelben. Jó reggel Debrecen, és jó reggelt Mike Pércs, az előző órát is egy Trafipax információval zártuk. Ezt is azzal fogjuk. Tomi ír Mike Pércsről, hogy az üzletháznál mérnek, mégpedig Debrecen felé. Tomikám, köszönjük neked! Folytatjuk a reggelt, Tamei Impalával.

0: Az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban érkezik az utána a vízözön, aztán születésnapos Ellen Walker. Az óra filmjében pedig hozunk egy mozi, hazai mozi filmtörténeti pillanatot. Igazi történelmi pillanat volt, amikor 1989-ben a hangsúly az évszámon van, hivatalosan is bemutathattak a magyar mozik, még a rendszerváltás előtt egy James Bond filmet. Az első 007-es film, amelyet a hazai mozik műsorra tűzhettek, és nem pedig kalóz videókazettán láttuk, az a magányos ügynök. Úgyhogy jön is majd Ladies Nights és A License to Kill. Itt van még Pepe, a gázfutár. Ő is bejelentkezett egy Trafipax információval. Mondom még gyorsan a hírek előtt. Téglás elkerülő a benzinkútnál Trafipax. Köszönjük a gázfutárnak. 9 óra a pontos idő.
1: Asszály, nehéz helyzetben a túlgazdaságok. Posták helyén is új beruházás indulhat. Szalma Bellek is egy lakókocsi is kigyulladt Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai túlgazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Mondta el rádiónak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai túlgazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a túlgazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Mint írták, Debrecenben egy Faraktár utcai egység érintett. A bezárások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Mintegy 70 szalmabála kapott lengra Berend és Kaba között a 4801-es út melletti egyik telephelyen. A tűz a bálák mögött álló lakókocsira is átterjedt, amely teljes egészében kiégett. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit riasztották. A beavatkozás idején a szakemberek a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Számolt be róla a hajdupress.hu.
0: Egy kis sport mielőtt elárulnánk önöknek, hogy visszatér-e a Kálikula héten. Spoilerezek, igen, visszatér, bár ma kellemesebb napunk lesz. A tegnapi mérkőzésről Kisvárda Mastergut Debreceni VSC 0-0. Az eredményből is hallhatják, hogy nem a gólok miatt volt színes a tegnapi 5. forduló a Loki számára, hanem sajnos a lapok miatt, mert hogy volt sárgából és pirosból is bőven, kiosztott a játékvezető Spori 3 sárga lapot, és volt egy-egy kiállítás mindkét csapatból, Sixa és Lang kapott piros lapot, és így tulajdonképpen egy-egy fővel kevesebben fejezték be a mérkőzést, amelynek a végeredménye 0-0 lett. Így a tabellán úgy látom nem változott semmi, az azt jelenti, hogy a Loki éppen a 9. helyen áll. No de akkor, visszatér a forróság? Szerintem igen.
1: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: Köszi, Dani, még 20 fok alatt van a hőmérséklet. A napközben tehát épp, hogy elérjük a 30 fokot. A hétvégére, főképpen a pénteki napra, a nyár utolsó napjaira visszatérhet majd a 32, akár 34 fokos hőség is.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Persze minden viszonyítás kérdése, hogy mi számít hőségnek a nyári 42-43 fokos napok után. Ez a 34 már sokkal elviselhetőbb lesz. 5 perccel múlt el 9 óra, a reggel utolsó órájával vissza Debrecen zenei kedvencei közé. Ő már Tame Impala, és ez pedig napjaink egyik nagy kedvence, a Dracula.

0: Can't Stop the Feeling, a Best FM-en Justin Timberlake dalát hallották.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És ebben az órában, annak is a legvégén a Best FM rádió születésnapos hallgatóival, mert hogy közülük sorsolunk ki egy tortát, a Mon Ami kávézó és cukrászda jóvoltából megkóstolhatják ma. Hát a mai nyertesek, meg a héten végig minden nap valaki az év tortáját. Ugye van kétféle is, az egyik cukormentes, szerintem azt fogjuk kapni, és azt fogjuk adni valakinek, aki majd az óra legvégén a legszerencsésebb lesz. De a névnaposokról sem feledkezünk meg. Ma a Bertalanok, a Jonatánok, az Alízok és esetleg az Alíciák ünnepelnek. Persze nem biztos, hogy a Bertalanokon kívül a többieknek ez a fő névnapja. A fő témánk a közlekedés. Trafipax információk jönnek, volt jó pár, legutóbb az elkerülőről. Téglásnál, a benzinkútnál mértek, aztán Trafipax Mikepércsen az üzletháznál, sőt, még a Mikepércsi úton is, a 47-esen, ott a tanyáknál. Az előbb egy viszonylag újabb dal, most meg egy olyan régi, hogy 1967-tel és a Táncdal Fesztivállal folytatjuk, ugyanis ott tűnt fel ez a remek dal. 1967 Ráncdal Fesztivállal.

hát ez ebben a változatában is egészen kiváló, egy ikonikus magyar táncdal 1967-ből a Táncdal Fesztiválban, ami többen feldolgoztak, például Opitz Barbie, na ő érkezik most a hétfő reggelben.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.

0: Hozzá. Az éjszakai műszakod után ugye itt alszol a Best FM-mel, vagy éppen velünk ébredsz. Jó reggelt! 5 percen múlt el. 9:30, hát ez már a délelőtt lassan. Indul is Szabó Anitával 10 órától, és előtte még lehet, hogy az ön születésnapi tortájával. Nevezni még most sem késő. Mondom, hogy hol lehet? bestfmdebrecen.hu. No de, akkor egy kis történelem. 79-ben, tehát 1947 éve tört ki a Vezúv. Pompei tette a földre egyenlővé, 20 000 vesztek oda. 1572-ben volt a Szent Bertalan éjszakája Párizsban, augusztus 23-áról 24-ére viradóra, Medici Katalin anyakirályné utasítására, ugyanis legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 35 éve annak, hogy Mihail Gorbacsov lemondott a kommunista párt elnökségéről. És ma van az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe. 1991-ben a parlament kinyilvánította a köztársaság függetlenségét, és elszakadt a Szovjetuniótól. Na nézzünk néhány elsőt. 173 éve annak, hogy George Crumb séf elkészítette az első burgonya chipset, aztán 157 éve találták fel a grill sütőt, és 135 éve Edison szabadalmaztatta két találmányát, a kinetoszkópot és a kinetográfot 1891-ben. 31 éve, hogy elindult a Microsoft Network, az MSN internetes szolgáltatás, 119 éve Debrecenben a Gőztéglagyár RT megkezdte működését 1907-ben. És 1981-ben Mark David Chapmant életfogytig büntetésre ítélték John Lennon meggyilkolásáért. Ígértem egy mozi történelmi eseményt is, ugyanis 1989-ben járunk, tehát még a rendszerváltás előtt, és hát akkor a magyar filmek először bemutathattak, pontosabban a magyar mozik, egy James Bond filmet, a 007-es egyik kalandját. A Magányos ügynök volt az első James Bond film, azzal a színész Szalaki Csuván kétszer öltötte magára James Bond jelmezét, Timothy Dalton, másodszor és utoljára 1989-ben. És ezt a filmet mutatták be hivatalosan a magyar mozik, tehát nem kalóz videó kazettán és hangalámondással, hanem eredetiben láthattuk színes széles vászlon a filmet, amelynek a betétdalát Gladys Knight énekelte. Ez volt a License to Kill.
1: A nevem Bond.
2: James Bond.
3: A 007-es szolgálatra jelentkezik.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: ez a Best FM 8 perccel 10 óra előtt, és mindjárt egy születésnapossal önök közül, aki megnyeri majd a Best FM rádió első eheti első tortáját. Egy különleges csemege érkezik mindjárt a valami kávézó és cukrászda jó voltából. De előtte még Ellen Walker, aki hát ma ünnepli a születésnapját, most hallották az előbb. 29 esztendős lett a norvég zenei producer DJ, aki 2019-ben épp július 19-én koncertezett a Campus Fesztiválon. Ő volt akkor a Campus egyik külföldi sztár fellépője. A hétfő délelőtt házigazdája pedig Szabó Anita, aki megérkezett, és akinek a segítségével kisorsoljuk azt a különleges tortát, ami az ország egyik tortája, mégpedig a cukormentes torta. Megvan neked, Anita, hogy azt hogy hívják? Szilvafácska torta. Szilvafácska torta.
1: Na, hát örülök neki, és ez lesz most a nyereményünk.
0: Ez, úgyhogy ennek valaki nagyon fog örülni ezen a héten, mert hogy ma, és a hét további napján is ezt ajánlotta fel a Monami kávézó és cukrászda.
1: Na, hát lehet, hogy Polyák Mónika fog neki örülni, akit barátnője Mónika, Szími, Era, Kati, Niki és Angi is köszönt, és nagyon pihentető napot kívánnak neki. Júnizsné Györgyöt pedig Sinka Attiláné nevezte be Nyírmárton falvát, sőt nem csak őt, hanem a férjét is köszönti, aki egyébként 20-án volt 40 éves. Major Zsoltot Dóri nevezte be ide, Debrecenben az édesapját, nagyon jól jön neki a torta, így az első munkanapján 2 hét Szabi után. Hódos Bianca ma tölti a 16. életévét, Zoli Kriszti Detti, Pisti Vanília, András és Mama köszönti. Erdőháti Ágnes is ünnepel ma itt Debrecenben, a volt főnökét köszönti Brigitta. Márta István ma lett 8 éves, mióta beszélni tud a

0: Pont és egy másik autó rajongója, és nagyon sok retro autó is, amivel még nem játszott. Budai Kristóf lett 27 éves, Léta Vértesen ünnepel, ő a család humor felelőse. Erdős Kálmánt a párja köszönti, nagyon szereti ő is a különleges autókat. Levike, Halász Levi pedig ma lett 4 éves, Gizus nagynéni köszönti. Egyébként Levi most éppen a nagynéninél nyaral, úgyhogy nagyon szeretnék meglepni a tortával. Keresztúri Pistike is ünnepel ma, aki 6 éves lesz. Kívánják neki, hogy minden terve tökéletesen passzoljon, akár csak a Lego kockái. Balázs Nérász Tündit is köszöntik ma, Adél Hunor és Csabi, ünnepel ma Takács Tamás, aki 63 lett. És ügyessége a régiségek klinikája körében igen ismert az emberek számára. Te tudod, miről van szó, Laci? Mi ez a régiségek klinikája?
1: Nem.
0: Akkor nem egy sorozat.
1: Nem.
0: És nem is a Kenézi mellett egy másik intézmény. Hát akkor majd megfejtjük. Pintér Istvánt a család köszönti, a közlekedési lámpák szervizelőjét, Huszti Norbert is ünnepel ma, Máté Márk 5 éves lett, egy igazi kis csibész fiú, Vágó Andrási Mariant is köszönti a férje és a lánya Mike Pércsen, és Nagy Róbert is ünnepel, akit a családja között nagy szeretettel, Robi egyébként a mozi, és a filmek nagy rajongója, akárcsak te, Laci.
1: Igen, akkor remélem, hogy tudunk neki meglepetésekkel szolgálni így reggelente, vagy éppen napközben, amikor jó filmzenét játszunk egy jó film részlettel. Volt is ebben az órában is példa erre, ugye a 007-es tette tiszteletét a License to Kill-lel, de hogy kinél tesszük a tiszteletünket, a Monami kávézó és cukrászda tortájával, az év egyik tortájával. Oh! Jaj, de jó! Egy ifjú hölgy, akivel találkozhattunk a minap.
2: Halló!
1: Halló! Borbála?
2: Igen.
1: Halló, Bori! Tehát csak nem ébresztettelek?
2: Nem.
1: Ah, jó. Sikerült már kipihenned?
2: Igen, igen.
1: És mennyire volt kemény az idén?
2: Hát, egyébként én sose fáradok el, mindig elvezem, úgyhogy én még bírtam volna.
1: Mert ti mindig mosolyogtak, Bori. Nem csak te, az egész csapat.
2: Igen.
1: A legcsodásabb debreceni mosolyok. Na, melyik formációban?
2: Debreceni Mazsorett Együttes.
1: A Debreceni Mazsorett Együttesben. Ó, mi jó, hogy összehozott bennünket a puszta szerencse ma reggel. Azt nem is gondolnád?
2: Hát, nem számítottam rá.
1: Hogy tudom, hamarabb, akkor eskü már a múlt héten ott a menetben felköszöntelek, de hát hol volt még a hétfő, ez az augusztus 24-e, de azért megkapod a kiemelt aranyat tőlem, és mellé még valamit. Hát akkor tisztelt hölgyeim és uraim, az 57. Debreceni Virágkarnevál hivatalos felvezető csapata éppen most érkezett a Rózsa utcai tribünelé, a Debreceni Mazsorett Együttes, és benne a születésnaposunk Tóth Korcsmáros Borbála.
2: Köszönöm.
1: Az ajándékot, Bori, az ország tortája, amit a Monami kávézó és cukrászdában készítenek el neked, és ami az idén a cukormentes torta, a Szilva fácska torta. Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best of fun.

0: boldog születésnapot kívánunk, ha valaki kimaradt, nem tud teljesen kimaradni a műsorból, mert itt van Anita, és 12 és 2 között majd küldi a születésnapi jó kívánságokat, és hát a torta az elúszott már. A honlapira viszont már lehet nevezni bestfmdebrecen.hu. Amire nem kell nevezni, csak valaki pusztán nyer egyet az információjának köszönhetően.
1: Nyereménye egy melans pizza.
0: A reggel informátora kapja. Tomi, köszönjük az első Trafipax infódat, és a másodikat is. Van egy Mikepércsen az üzletháznál, és lesz egy téglásnál, a benzinkútnál is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Mindjárt 10 óra, úgyhogy indul is a hétfő délelőtt Avicii-vel és a Wake Me Up-al.

0: Ati, és aki énekel is, és mellé még gitározik is, nem is akárhogyan. Professzionális szinten a világ egyik legjobb blues gitárosa és énekese volt Gary Moore, úgyhogy tőle majd érkezik a hétfő délelőttben a Still Got the Blues.
1: Újabb részletek derültek ki a négyes főúti halálos balesetről. Nébi veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Gasztronómiai különlegességekkel készültek Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új információkat közölt a rendőrség, amíg péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolt be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébi honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
4: Vidám zenék a munka lendületéhez.
2: Ez a Best FM.
4: A kedvencek rádiója.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Augusztus 28-29. Vár a Trackmood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackmood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
4: Everybody get up.

A zenei kedvence közöttét a Best FM-en Whitney Houston és Kygo közöse szólt. Ez volt a Higher Love, fél 11 előtt 5 perccel. Kellemes szép napot, csodás délelőtöt, a mikrofonnál Szabó Anita. A Best délelőtben pedig érkeznek további kedvenc slágerek. Jósolnak a csillagok is, hamarosan köszöntjük a névnapos ünnepelteket. És mondom, hogy hol lehet trafiba belefutni ma egészen biztosan az M35-ösön, illetve Téglásnál. A 4-es számú főúton a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a benzinkút előtt, 500-540 a forró drót, tudják. Ezen várom például az útinformációkat, közérdekű infókat, és SMS-ben, Viberen is pötyöketnek nekünk. 30-933-1046, 23 fokot mérhetünk Debrecenben, és egy kellemes 29 foknak örülhetünk majd. A délután folyamán rádiózzunk együtt a legjobb zenékkel, a Zöld, a Bíbor és a Fekete szól. A zenei kedvencek között itt a Best FM-en.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, megérzéseire bátran hagyatkozhat, a környezetében élőkkel legyen figyelmes és kedves, mert nagyon tisztelik Önt. Bika, szerelmi kapcsolatában konfliktus adódhat, jobb, ha most nem bonyolódik romantikus érzelmekbe, még egy futókaland is felboríthatja a lelki nyugalmát. Ikrek, nagyszerűen alakulnak a hosszú távú tervei, különösen szerelmi magánéleti téren, titkos üzenetet jelez a bolygója, ami izgalmassá teszi az egész napját. Rák, bizonyos ügyeknek sikerült a végére járni, ezzel elmúlik a bizonytalanság, ami rossz érzést keltett Önben. Oroszlán, az már nyilvánvaló, hogy eredeti tervein változtatni kell, tartsa nyitva a szemét és a fülét, nagyon fontos, hogy minél több információt gyűjtsön. Szűz, ügyes, megfontolt viselkedéssel viszonylag sok pénzhez juthat, Ön a megmondhatója, mekkora szüksége van most erre az összegre. Mérleg, nehéz eldönteni, hogy a sors kényszeríti-e döntő lépésre Önt, vagy nyugtalan kapkodása miatt kerül-e kínos helyzetbe, anyagi problémák teszik próbára a türelmét. Skorpió, a kollégákkal való magatartásában sokkal több rugalmasságra lenne szükség, elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy valamit elindítson. Nyilas, családi problémái szerencsésen, de némi kiadások árán megoldódhatnak, ne sajnálja most ezt a ráfordítást. Bak, egészségére ügyeljen, különösen a hideg italok fogyasztására, mert a torka érzékenyé válhat, és azt is gondolja jól meg, hogy érdemese váltania. Vízöntő, legyen élénk és fit, így kisugárzása másokra is nagy hatással van. Balak, elképzelhető, hogy szerelmi vallomást kap attól, aki ezzel nagyon boldoggá teszi Önt, munkájával nehezen halad, és őre vár a mások határidős feladata is.
0: Best FM.

0: Köszöntjük Bertalan nevű hallgatóinkat! A Bertalan férfinév az arámi görög Bertolomaios férfinév latinos Bertolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Tolemaios fia, rokon nevei Bartal, Bartó, Bartos. Alakváltozatai Barta, Bartal. Számos hírességet neveztek el így, Árkai Bertalan építész, Farkas Bertalan űrhajóst, Pap Bertalan kétszeres olimpiai bajnok kardvívót, Szemere Bertalan politikust, és természetesen önt, kedves Bertalan, aki most a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánok neked, Bertalan!
2: Az óra vége előtt nem sokkal elérkeztünk a névnapos köszöntéshez. A ma ünneplő nyertesünk, vagy nyerteseink a Melas cukrászdába tölthetnek el egy édes órát, egy finom sütikóstolóval, és ma is neveztek jó néhány Bertalant, a legszerencsésebb pedig nem más, mint az az úriember és az unokája, akit Viktória nevezett be.
3: Hello, tessék!
2: Hello, Viki, Best FM Rádió!
3: Ja.
2: Szia! Nagyon meglepődtél!
3: Igen, meglepődtél számomra.
2: Írtál nekünk egy üzenetet, mert hogy a Bertalanokból nálatok, hogy is mondjam?
3: Kettő Bertalanunk is van. Az egyik a kisfiam, Gábor Bertalan, ő 15 hónapos, illetve a nagypapája is Bertalan.
2: Akkor 15 hónapos is van egy csodálatos nagypapája, és írtad, hogy nagyon szeret a medencében pancsolni, mármint nem nagyapa, hanem a kis Bertalan, a nagypapa pedig?
3: Ő meg nagyon szeret horgászni.
2: A vidéken, és milyen fogásai voltak eddig?
3: Hozott nekünk egy gyönyörű szép karcsát haza, illetve a legutóbbi alkalommal pontyot és balint is kaptunk tőle.
2: Ó, hát akkor nem kis pályás a nagypapa.
3: Nem, egyáltalán nem.
2: És ha már így benevezted őket, akkor nyugodtan köszöntheted így az ételen keresztül. Mit üzenjünk apának és a kisfiadnak?
3: Mindkettőjüket nagyon szeretjük, és még hogy nagyon sok négy napot szeretnénk együtt megünnepelni mindkettőjükkel.
2: A kisfiad eszik-e már süteményt?
3: Minden evő.
2: Akkor szerintem papával ketten ott a helyük a Melas cukrászdában, mert hogy megnyerték a két főre szóló süti utalványt.
3: Nagyon szépen köszönjük.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Takarékoskodjunk az ivóvízzel, figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A közösség építése a fókuszban a Hittudományi Egyetemen. Nehéz helyzetben, de továbbra is közlekedik a komp. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Bár egyelőre enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Kustár Zoltán vezeti augusztustól a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet, közölte az intézmény honlapján. Mint írták, az új vezető tervei között kiemelt helyen szerepel az egyetemi közösség erősítése, képzések modernizációja és az intézmény szakmai fejlődésének folytatása. Az új rektor korábban 2017 és 2020 között már betöltötte ezt a tisztséget. Pályafutása szorosan kötődik az intézményhez. A jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd doktori tanulmányai után oktatóként ért vissza az egyetemre, ahol jelenleg is az Ószövetségi Tanszékhez tartozik, fogalmaztak. Továbbra is közlekedik a Tisza-Csegei komp, de egyre nehezebb a helyzete az alacsony vízállás miatt. A Tisza folyamatos apadása miatt csökken a komp mozgástere, ugyanakkor jelenleg még biztonságosan biztosítja az átkelést a Hajdú-Bihari és a Borsod-Abaúj-Zempléni oldal között. A tartósan száraz, csapadékszegény időjárás miatt a folyó vízszintje egyre alacsonyabb, ami a hajózás mellett a komp közlekedés feltételeit is nehezíti. A Tisza-Csegei átkelő üzemeltetője szerint egyelőre nincs szükség a közlekedés leállítására, de az apadás folytatódása miatt a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, írta a haum.hu. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabájt volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális, mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
2: És csak szia, József vagyok. A Miklós utcán a lámpás keresztezés előtt a Szív utcára, hogy le lehet kanyarodni balra, ott van a rendőrautó, és nézik a biztonságövet nagy valószínűség szerint, mert ott sebességet nem nagyon tudnak mérni.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Jó utat és jó munkát kívánunk mindenkinek. Már az előző órában is figyelmeztettük az autóval közlekedőket, hogy a 35-ösön Józsánál és a 4-esen Téglásnál is mérnek a rendőrök a benzinkút előtt a Nyíregyháza felől érkezőket. Itt tessenek óvatosan vezetni, illetve mindenhol máshol a KRESZ szabályait betartva. És képzeljék el, hogy a jövő akkumulátorai konyhasóból készülnek. Majd nagy valószínűséggel a nátrium-ion akkumulátor ugyanis ugyanúgy működik majd, mint a mai lítium-ion aksik, csak a drága, ritka lítium helyett a földkéreg egyik leggyakoribb elemét, a nátriumot használják majd, ez pedig sokkal olcsóbb és fenntarthatóbb lesz. 2026 a szakértők szerint a nagy áttörés éve, a technológia költségben és teljesítményben utolérte a mai elterjedt akkumulátorokat, a világ legnagyobb gyártója pedig idén indítja el a tömeggyártást, elektromos autókba, energiatárolóba is. Extra bónusz pedig, hogy a nátrium akkumulátor fagyban is remekül teljesít, akár mínusz 50 fokon sem áll le, és nem gyullad meg sérülés esetén sem. A konyhasóra ezentúl szerintem másképp fogunk tekinteni. Mi már nagyon várjuk ezt az újítást, ahogy a Steppenwolf slágerét és a Born to be Wild indul el 4:12 előtt itt a Best FM-en.

0: igen.
1: Debrecen zenei kedvencei között az AC/DC gondoskodott arról, hogy el ne punnyadjanak a munkában. Jó zene a folytatásban is, Varga Viktor készülődik, és figyeljenek az autóval közlekedők itt Debrecenben, ugyanis egy új sebességhatár lépett életbe a Diószegi út végén. Az érintett útszakaszon mostantól egységesen 50 km/h lehet csak közlekedni. A korlátozást pedig a Magyar Közút, a rendőrség és a debreceni önkormányzat közösen készítette elő, miután a környéken élők több a közlekedés biztonságát javító intézkedést is sürgettek. Az új táblákat augusztus második felében helyezték ki, az 50-es sebességhatár pedig a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti szakaszra vonatkozik. Ráadásul a figyelemfelhívása is különösen ügyeltek az autósok, több helyen akár 30 méterenként is találkozhatnak az 50-es sebességkorlátozó táblákkal, vagyis aki arra jár, annak mostantól érdemes fokozottan figyelnie. A Diószegi út érintett részén ugyanis 50 km/h a maximum. Vigyázzanak magukra, ne érjen senkit meglepetés akár egy csekk formájában. Lehet zöld az ég, itt a Best FM-en Varga Viktorral folytatjuk. 12:30-kor. Lehet.

0: oldallal.
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht.

Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel a 104.6-on, a gólyáink nagy része már úton van. Szakértők szerint ugyanis Magyarországon a legnagyobb gólyacsapatokat rendszerint augusztus 6-a és 10-e körül lehet megfigyelni, és Szent István napjára, vagyis augusztus 20-ára már alig marad gólya az országban. Szóval, ha az elmúlt napokban feltűnt, hogy a kéményekről, villanyoszlopokról hiányoznak a megszokott gólyacsaládok, akkor nem tévedtek, mert már tényleg elköltöztek, Afrika felé tartanak jelenleg is, búcsú nélkül csendben, ahogy azt szokták, de jövő tavasszal ugyanaz a pár tér majd vissza ugyanabba a fészekbe. Ez a gólyák egyik legszebb tulajdonsága, és mi várni fogjuk őket akkor is Debrecen zenei kedvenceivel. A Lighthouse Family dalát indítom, még a hírek előtt jön a High, Kate Ryan is beköszön. A következő 2 óra pedig tudják, a zenei kedvencek, ki jöhetnek a kérések, kívánságok, a forró drót 505.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: A száj nehéz helyzetben a túlgazdaságok. Posták helyén is új beruházás indulhat. Szalmavállal kis egy lakókocsi is kigyulladt Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Pontel Rádiónak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halastavak részéről.
2: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Mint írták, Debrecenben egy Faraktár utcai egység érintett. A bezárások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Mintegy 70 szalmabála kapott lengra Berend és Kaba között a 4801-es út melletti egyik telephelyen. A tűz a bálák mögött álló lakókocsira is átterjedt, amely teljes egészében kiégett. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit riasztották. A beavatkozás idején a szakemberek a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Számolt be róla a hajdupressz.hu.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104.

Erős délutánt, jó étvágyat mindenkinek, és jó rádiózást a folytatásban és a következő két órában, ugyanis önök szerkesztik a zenét. Ez már a déli kívánság műsor Szabó Anitával és Margaret Island dalával, amit Margónak játszok már is. Jön a Csillagtalan, és várom a kedvenceket a forró drót 500-540, SMS Viber számunk 30-as 933-1046.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
5: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
6: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
7: Reklám

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra. I've been

0: fél, egy után három perccel a déli kívánság műsorral egy újabb zenei kedvenccel. Folytatjuk, Ramónától érkezett az üzenet. SMS-ben sziasztok! Kökény Attilától szeretném kérni a Nincs semmi másom című dalt, amit már is indítok. A Nebulóknak pedig nagyon jó pihenést kívánunk még erre a hétre, hiszen egy bő hét maradt az iskola kezdésig. Akár egy nyár búcsúztató dalt is nagyon szívesen lejátszok. Bárkinek a forró drót 500-540, SMS fájdászámunk 30-as 933-1046.
1: Valami nem sikerül,

0: hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Jó napot kívánok! Segítségre lenne nekem szükségem. Eltűnt egy szijjárnyi macskánk. Tehát Debrecen kerekes telepről, Lilium utcáról eltűnt egy fehér színű, hosszú szőrű, szijjárnyi kék szemű fiú macska. Gömbi

Nolan megérkezéséhez, és gratulálok, hogy nagy szülők lettek. Egy azeria számot szeretnék kérni, a rét is jó lesz, köszönöm szépen, Edit ügynök. A Best FM is gratulál az unokához, és hozom azaria és Dash közösét.

0: Újabb részletek derültek ki a négyes főúti halálos balesetről. Nébi veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Gasztronómiai különlegességekkel készültek Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új információkat közölt a rendőrség a még péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolj be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig ülhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

4:51 járunk, a déli kívánság műsor második órája szól, a hétfő délutánban. Jó munkát, kitartást mindenkinek, és jó utat bármerre is járnak, óvatosan vigyázzanak magukra, és Katának köszönhetően már is irány a Balaton, ahol egyébként gyülekeznek és táncot járnak a seregélyek. A több ezres rajok koordinált gyors irányváltásaival bámulatba ejtik az ott lévő embereket, akik a Balatonon vannak, azoknak gyönyörű látványt nyújtanak. Én pedig hozom a balatoni lányt, ha már arra jártunk, van már is Szikora Robi közösét, itt a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

0: Best FM Rádió.
1: Hello. Most ebben a pillanatban kívánságműsor van nálatok?
0: Igen, délután kettőig.
1: Délután kettőig? Tényleg? De zenét is lehet?
0: Mi mást? Mire gondoltál még, hogy mit lehet még kérni?
1: Hát nem tudom.
0: Ez a kívánságműsor a Best FM-en. Honnan hívsz?
1: Pécs.
0: Pécsről hívsz bennünket, és hogy hívnak téged?
1: Bauer Norbert.
0: Szia Norbi! Hány éves vagy Norbi?
1: Most leszek 13.
0: Na milyen dalt szeretnél kérni? Beszéljük meg.
1: Bármilyet lehet?
0: Bármilyet.
1: Bad Name, ez a Bon Jovi-tól.
0: A Bon Jovi-tól a Bad Name, és kinek szól, Norbi?
1: Tesó nyaralni van. Neki ez a kedvenc zenéje.
0: A tesódnak ez a kedvenc zenéje? De jó fej vagy, és direkt ezt választottad. Vagy a tiéd is ez?
1: Hát igen, szeretem én is.
0: Akkor már is indítom ezt a zenét. Norbi Pécsről, örülünk, hogy velünk vagy is hallgatsz bennünket.
1: És akkor a tesóm nevét tudjátok, hogy ezt nem kell mondanom?
0: Hát én nem tudom a tesód nevét, de mondd meg te, hogy hívják.
1: Ábel. Tesómnak küldjétek meg, nekem is hadd ijedjen meg.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, benne pedig a déli kívánság műsort, a vége felé közeledünk. Miley Cyrus énekel még Nickinek, szól a dal, a munka mellé azt írja, hogy nagyon-nagyon unja már a melót, nem is tud figyelni, és már nagyon szeretni, hogyha vége lenne. Kedves Niki, kitartás neked, jön a Breaking Ball, Miley dalával pedig én is elköszönök önöktől, és kívánok mindenkinek csodás délutánt, vigyázzanak magukra, és tartsanak továbbra is Debrecen zenei kedvenceivel. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Takarékoskodjunk az ivóvízzel, figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A közösségépítés a fókuszban a Hittudományi Egyetemen. Nehéz helyzetben, de továbbra is közlekedik a komb. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Bár egyelőre enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Kustár Zoltán vezeti augusztustól a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. Közölte az intézmény honlapján. Mint írták, az új vezető tervei között kiemelt helyen szerepel az egyetemi közösség erősítése, képzések modernizációja és az intézmény szakmai fejlődésének folytatása. Az új rektor korábban 2017 és 2020 között már betöltötte ezt a tisztséget. Pályafutása szorosan kötődik az intézményhez. A jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd doktori tanulmányai után oktatóként ért vissza az egyetemre, ahol jelenleg is az ószövetségi tanszékhez tartozik. Fogalmaztak. Továbbra is közlekedik a tiszacsegei komp, de egyre nehezebb a helyzete az alacsony vízállás miatt. A Tisza folyamatos apadása miatt csökken a komp mozgástere, ugyanakkor jelenleg még biztonságosan biztosítja az átkelést a Hajdú-Bihari és a Borsodabau-Zempléni oldal között. A tartósan száraz, csapadékszegény időjárás miatt a folyó vízszintje egyre alacsonyabb, ami a hajózás mellett a komp közlekedés feltételeit is nehezíti. A tiszacsegei átkelő üzemeltetője szerint egyelőre nincs szükség a közlekedés leállítására, de az apadás folytatódása miatt a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, írta a haum.hu. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális, mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A száj nehéz helyzetben a túlgazdaságok. Posták helyén is új beruházás indulhat. Szalma Vellel kis egy lakókocsi is kigyulladt Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Mondta el rádiumnak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Köziszervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
0: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Mint írták, Debrecenben egy Faraktár utcai egység érintett. A bezárások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Mintegy 70 szalmabála kapott lengra Berend és Kapa között a 4801-es út melletti egyik telephelyen. A tűz a bálák mögött álló lakókocsira is átterjedt, amely teljes egészében kiégett. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit riasztották. A beavatkozás idején a szakemberek a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Számolt be róla a hajdupressz.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Itt a Best FM a 104.6-on, Hello Debrecen, 3:03, hát nekem még csak most ért véget a hosszú hétvége, úgyhogy frissen, üdén, lendületesen itt vagyok, hogy feldobjam önöknek a munkaidő hátralévő részét. Kezdjük meg a délutánt, jó, have fun, Nana!
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is vele.
7: Grr cha cha grr ha ha grr bumba grr

0: Estelle, vagy inkább stílszerűen Bestel énekelt itt a Best FM-en a 104.6-on, ez volt a klasszikus, az American Boy. Remélem, hogy nem túl nehéz a jobb lábuk, óvatosan nyomják a gázpedált, a hallgatóink szerint ugyanis trafi van Debrecenben az Elemér utcán. Mérnek a rendőrök a 35-ösön is, Böszörmény belterületén, a szokásos helyen, ott az autómosók környékén, illetve sajnos baleset van Szoboszlón az Ady Endre utcán, ott emiatt kell torlódásra számítani, reméljük, hogy nincs nagy baj.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Szerintem önök és mi jó csapat leszünk ma délután is, küldjenek nekünk közlekedési infókat, hogy elmondhassuk mindenkinek. 3933-1046, ez az SMS és Viber számunk, vagy csörrentsék meg az 500-540-et, hogyha látnak valamit útközben, és hallani is lesz mit útközben, például mindjárt jön Opitz Barbie és a végem. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Szia, Kati! Hogy vagy?
8: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
7: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
8: Á, én már öreg vagyok hozzá.
7: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
8: Tényleg?
7: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap. Köszönöm.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A Margaret Island és a Fest szerelem szólt az előbb, és ugye mindenki azt szokta mondani, hogy augusztus 20-a után megáll az élet, ilyenkor még a fűsenő. Hát ez Debrecenre nagyon nem igaz, ahogy minden évben, így a nyár legvégén most is megrendezik nálunk a 3x3-as kosárlabda fesztivált. Szerdától 5 napon keresztül nálunk pattog a labda. Először az U21-es Nemzetek Ligáját rendezik augusztus 26-án, 27-én és 28-án, tehát szerdán, csütörtökön és pénteken. Utána jön a 3x3-as Women's Series, a női verseny. Ezt csütörtökön és pénteken rendezik, aztán pedig jön a FIBA 3x3-as World Tour Debrecen Masters, ami pedig a szombati és a vasárnapi program lesz. Nem nagyon kell ezt már szerintem senkinek bemutatni, minden évben nagyon-nagyon népszerű, tehát szerdától újra 3x3-as kosárlabda fesztivál Debrecenben, ott a helye mindenkinek a Kossuth téren, izgalmas és látványos lesz, mint minden évben. Most viszont a Best FM-en jön egy nagy dobás, igazi Best FM-es sláger, az Ankara Echoes és a Benny Hill.

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, a Follow the Flow és a Szélcsend szólt az előbb. Remélem, hogy önöknél viszont nincsen csend, és meló közben is durzsol a Best FM a háttérben. És hát azt hiszem, a mai nap egyik legfontosabb híre, ami talán már mindenkihez eljutott, hogy lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok térségében. Most már egy kicsit többet lehet tudni az esetről, a Honvédelmi Minisztérium ugyanis tartott egy sajtótájékoztatót. Itt azt hangzott el, hogy az első és legfontosabb, hogy a gépet vezető pilóta jól van. Biztos, ami biztos megfigyelésre kórházba szállították, de egyébként a hírek szerint nincsen komoly sérülése. Azt is lehet most már tudni, hogy a vadászgép gyakorlatozott a légtérben, amikor, hát most nagyon leegyszerűsítve, elszállt az elektronikája és szinte teljesen irányíthatatlanná vált. Hál' Istennek nagyon jól képzett pilóta vezette a gépet, aki annyit még tudott manőverezni, hogy ne lakott terület fölött zuhanjon le a gép, és csak az utolsó pillanatban katapultált. Jelen pillanatban ezek a hírek. Reméljük, hogy a pilóta tényleg jól van, és komolyabb sérülés nélkül megúszta a dolgot. A vadászgép értéke egyébként olyan 15-17 milliárd forint környékén van, úgyhogy ilyen szempontból is az egy komoly veszteségről van szó. Nyilván lesznek még ezzel kapcsolatban hírek, fejlemények, majd igyekszünk mindenről beszámolni önöknek. Na de most, Jennifer Page és a Crash itt a Westen.

0: Újabb részletek derültek ki a négyes főúti halálos balesetről. Níbi veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Gasztronómiai különlegességekkel készültek Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új információkat közölt a rendőrség, amíg péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolt be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket. 4 elmúlt, úgyhogy remélem a munkaidő lassanként már csak múlt idő önöknél. Jó utat hazafelé, nyugi, ott leszünk önökkel a délutáni csúcsforgalomban is. Michael Jackson, Sean Paul, Edward Meyer, Roy és Adam, Madonna és még sokan mások. Nem lesz panasz a felhozatalra. Kezdetnek pedig napjaink legnagyobb magyar slágere, Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra.
5: A hírek

a Best FM a 104-on. Radics Gigi, Wolf Kati és Oroszlán Szonya is a szívdala szólt az előbb. És az önök szívének ma melyik dal a legkedvesebb? Kérjék a kívánság műsorban. 5-től 7-ig szokás szerint önök döntik el, hogy mit hallgat a város. Már írhatnak a 3933 104-6-ra, vagy hívhatnak az 500-540-en. Innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. 5-től 7-ig természetesen ma is kívánság műsor. Egyébként pedig vigyázz, mert kilátszik, jön Sean Paul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
5: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi Hubbal. Szoboszlói út vége. Mit kínál a Maxiláj?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

0: Rádió FM-et hallgatják. Jó utat hazafelé, ez itt a 104.6, és van egy közlekedési infóm holnapra, hogyha kedden jönnek, mennek a városban, akkor úgy készüljenek, hogy a távhővezeték aknák karbantartását fogják végezni a Kossuth és a Klajpeda utca kereszteződésében. Holnap 10 és 12 óra között végzik ezt a munkát, sávlezárással, forgalomkorlátozással járhat mindez. Tehát holnap délelőtt 10 és délelőtt 12 között a távhővezeték aknák karbantartását végzik Debrecenben, a belvárosban, a Kossuth és a Klajpeda utca kereszteződésében. Ha esetleg pont arra lesz dolguk, akkor jó, ha erről tudnak.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Önök pedig dalokat kívánjanak, hiszen nem sokára kívánság műsor. Az 500-540-en már hívhatnak, adják le a rendelést, én pedig közben indítom Madonna dalát.

0: hagyjam.
1: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM. Ha kell a plusz energia.
1: Ha kell a plusz energia.

kis dal, szeretjük még mindig. LP és a Lost on You, ez a Best FM. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. És hát több hallgatónk is jelezte itt a délutáni órákban, hogy tűz volt a Nagy Erdőn. Most azóta már erről egy picit többet tudunk, mert a tűzoltóság küldött erről egy sajtóközleményt. Azt írják, hogy a tűz a Medgyesi sétánynál keletkezett. Van ott egy épület, ami felújítás alatt van, de egyébként lakatlan, és ott a hulladék gyulladt meg valamitől, és sajnos a tűz nagyon hamar átterjedt az épület tető szerkezetére is. Szerencsére a tűzoltók viszonylag hamar ott teremtek, és megakadályozták azt, hogy nagyobb baj legyen. A lángokat már eloltották, a tűz tovább terjedését megakadályozták. Ez okozta tehát azt a kis riadalmat itt a kora délutáni órákban Debrecenben a Nagy Erdőn. Kérjenek önök is tüzes zenéket, mert öttől a kívánságműsor, az 500-540-en tudnak hívni, egyébként pedig jön Lumidi és a Never Leave You.

0: ezt a filmet hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és mindenki egy hős, aki túlélte egy hosszú hétvége utáni első munkanapot, megérdemlik a kedvenc dalukat. Indítjuk a kívánság műsort, 5-től 7-ig a hallgatóink szerkesztik a zenét. A 3933-1046-ra lehet írni SMS és Viber, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Hajrá, hajrá! Kezdődik a kívánság műsor, nem is akármivel nyitunk. Ez jó lesz, Bibi Rexa és a Fétesz, és a New Religion jön nem sokára.
1: Takarékoskodjunk az ivóvízzel, figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A közösség építése a fókuszban a Hittudományi Egyetemen. Nehéz helyzetben, de továbbra is közlekedik a komb. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Bár egyelőre enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Kustár Zoltán vezeti augusztustól a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet, közölte az intézmény honlapján. Mint írták, az új vezető tervei között kiemelt helyen szerepel az egyetemi közösség erősítése, képzések modernizációja és az intézmény szakmai fejlődésének folytatása. Az új rektor korábban 2017 és 2020 között már betöltötte ezt a tisztséget. Pályafutása szorosan kötődik az intézményhez. A jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd doktori tanulmányai után oktatóként ért vissza az egyetemre, ahol jelenleg is az Ószövetségi Tanszékhez tartozik, fogalmaztak. Továbbra is közlekedik a Tisza-Csegei komp, de egyre nehezebb a helyzete az alacsony vízállás miatt. A Tisza folyamatos apadása miatt csökken a komp mozgástere, ugyanakkor jelenleg még biztonságosan biztosítja az átkelést a Hajdú-Bihari és a Borsodabau-Zempléni oldal között. A tartósan száraz, csapadékszegény időjárás miatt a folyó vízszintje egyre alacsonyabb, ami a hajózás mellett a komp közlekedés feltételeit is nehezíti. A Tisza-Csegei átkelő üzemeltetője szerint egyelőre nincs szükség a közlekedés leállítására, de az apadás folytatódása miatt a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, írta a haum.hu. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hangkívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hangkívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: És most
4: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos. Megnyitjuk az önkiszolgáló zeneboltot, szabadon garázdálkodhatnak a zenetárunkban. A 3933-1046-ra lehet írni, SMS és Viber, az 500-540-en pedig nagy erőkkel lehet hívni bennünket. Én arra szavazok egyébként, hogy inkább hívjanak a sokkal jó pofább, hogyha egy kicsit beszélgettünk. És na de közben kezdjük el, Erika küldi majd a családjának John Newman nagy slágerét, mindjárt a Love Me Again. Viszont még azelőtt, Majka Curtis BLR Pápa Jocs és a Nekem ez jár. Ezt Andi kért a saját magának, mert neki ez jár, gondolom, hogy a hosszú munkanap után. És mivel indítsuk a kívánság műsort, mivel kezdjünk? Halló, szia! Ja.
5: Tamás vagyok.
0: Hello!
5: Hát akkor kezdjünk az új Insomnia remixel.
0: Bibi Rexa, New Religion, ugye?
5: Igen.
0: Ja.
5: Küldöm a feleségemnek, a világ legcsodálatosabb feleségének, Áginak, és még hát mindenkinek, aki szereti.
0: Megbeszéltük.
5: Köszi.
0: Már jön is oda a BB Rex és a Faithless és a New Religion. Startol a kívánság műsor.

0: ez a Best FM mai kívánság műsora. Elindultunk. Tessék kérni a dalokat. A 3933-1046-ra írni lehet. Az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak bennünket. Hát lehet, hogy a diákok körében nem nagyon lesz népszerű, de jön majd a Bergenditől az iskolatáska. Itt van hozzá az üzenet. Szeretném kérni a Bergendi együttestől az iskolatáska című dalt. Küldeném nagyon sok szeretettel a kisunokáimnak, Varga Petinek és Váradi Pepének. Szép napot mindenkinek, írja valaki SMS-ben. De nehéz az iskolatáska, nem sokára meghallgatjuk. De közben telefonálunk is van, szia, adásban vagy.
1: Szia, beszélem, Tomi vagyok. Számos szeretnék élni már kimásság műsorban. Tudsz, amit Johnny esetleg Mr. Prezidenttől? Dolgozok, hogy is kell egy kis biztatás.
0: Hát figyelj, Coco Jumbo, Give a Little Love, Gonna Get Along, Happy People.
1: Happy People jó lesz.
0: Jó, oké. Okay. Hatig meló.
1: Köszönöm. Így van, így van.
0: Hát, ha így könnyebb lesz. Köszi, ciao.
1: Szia, szia.
0: Hát akkor hadd szóljon, viszonylag ritkán szokott ez a dal előkerülni. Tök jó, hogy most ezt is kértek a hallgatóink. Este étig kívánság, mi sajnálják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
4: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: Debrecen, a Bestet hallgatják. Aki hallja, adja tovább, hogy elkezdődött a kívánság műsor itt a 104.6-on. Lehet írni, lehet hívni, amelyik éppen kényelmesebb önöknek.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: És meg kell dicsérnem a hallgatóinkat, mert nagyon jó zenéket kérnek. Például majd Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia az év egyik legnagyobb slágere. Ezt ma Karesz kérte, és a szerelmének, Anikónak szeretné elküldeni. A vonalban pedig András van velünk. Szia, hallgatlak!
3: Ja, ha lehet, a Republiktól kérem a 67-es utat.
0: Jó, lehet. Kinek szól?
3: Az én legdrágább szerelmemnek, Marcsinak, beszörmény, de...
0: Üzenet?
3: Hogy szeretem, és sietek haza.
0: A 35-ös úton.
3: Igen, pontosan.
0: Mikor érsz haza?
3: Hát, egy óra kb. De nagyon sietek.
0: Jó, addig pedig küldjük neki a dalt itt a Republika Besten. Köszi szépen!
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Este hétig tart a kívánság műsor. 500-540.

0: 104.6-ot hallgatják, ez a Best FM, ahol 5-től 7-ig minden nap önök válogatják a zenéket. Így van ez ma is, a kívánság műsor kellős közepén vagyunk, a 3933-1046-ra megírhatják, hogy mit szeretnének, az 500-540-en pedig föl is hívhatnak minket.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Nincs még vége a nyárnak, gondolom ezért is kérte tőlünk Gyuri a padödő dalát, ja, mindjárt az Itt van a nyár. Na de előtte Zoli és Andis kérésére, kis 90-es évek diszkó hangulat, a Technotronic és a Pump Up the Jam, és a következő telefonálunk is velünk van. Haló, itt vagy, szia!
2: Talai Mihály vagyok, sziasztok!
0: Parancsolj!
2: Egy számot szeretnék kérni, édesanyámnak szeretném küldeni Balázs Fecótól a Csöndévét.
0: Üzenet?
2: Puszi az egész család.
0: Jó, van valami alkalom, ünnep, amire küldjük neki?
2: Nincs különösebb semmi, csak szeretnénk kicsit meglepni.
0: Rajtunk nem múlik.
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Nagyon szívesen, Balázs Fecó és a Csöndéve a Best Kívánság műsorában.

0: Slágerek rádiója.
1: A Best FM.

0: padödő, és az itt van a nyár, és itt van a Best FM mai kívánság műsora is. 7 óráig lehet kérni a kedvenc dalokat. Használják ki, 500-540 a forró drót, ahol hívhatnak minket. Ugye fél idő, hamarosan jönnek a hírek, addig még például jön a Ródtól a világcsavargó, azt írja hozzá valaki, hogy sziasztok, szeretném kérni a Ród világcsavargó című számát. Judit vagyok, mi épp Horvátországba utazunk, és titeket hallgatunk, és üdvözlünk mindenkit. Józsi, Brigi, Jenő, Éva, Szandi és Gergő, köszönjük, jó utat nektek, gondolom nyaralás lesz, majd küldjetek képeslapot. Illetve előtte még egy kérés, halló, szia!
1: Szia! Én a Nothing Else Matters-t kérem a Metallicától. Szóljon mindenkinek, aki ma dolgozott. Jó pihenést!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Száj, nehéz helyzetben a túlgazdaságok. Posták helyén is új beruházás indulhat. Szalma Vellel kis egy lakókocsi is kigyulladt Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai túlgazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Mondta el rádiónak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Köziszervezet ügyvezető igazgatója.
5: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai túlgazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a túlgazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
3: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Mint írták, Debrecenben egy Faraktár utcai egység érintett. A bezárások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Mintegy 70 szalmabála kapott lengra Berend és Kaba között a 4801-es út melletti egyik telephelyen. A tűz a bálák mögött álló lakókocsira is átterjedt, amely teljes egészében kiégett. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit riasztották. A beavatkozás idején a szakemberek a tűz tovább terjedését is megakadályozták. Számolt be róla a hajdupressz.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
6: Köszönjük szépen a híreket, és akkor most vissza a kívánságokhoz. A Best FM-et hallgatják, ahol este hétig tart a kívánság műsor ma is. Az 500-540-es forró drótson tudnak hívni bennünket, az SMS és Viber üzeneteket pedig a 3933-1046-ra kérem. Évi küldi majd Krisztiánnak Oszián a dalát, mindjárt az Endless Summer, viszont itt van valaki a vonalban is. Haló, szia!
7: Sziasztok! Destől kérem a kiskeszét. küldöm Annának, akit nagyon szeretek.
6: Megbeszéltük, nem sokára jön a dal.
7: Köszönöm, várom.
6: Azért nem sokára, mert előtte még azért teljesítjük Szandi kérését is, a Tame Impala és a Dracula. A

0: 0614 itt vannak velünk? Akkor kérjenek dalokat. Este hétig tart a kívánság műsor. Az 500-540-en lehet hívni, a 3933-1046-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Egyébként pedig Gábor küldi a tesójának, Lacinak, Lady Gaga és Bruno Mars közös dalát, mindjárt jön a Die With A Smile. Előtte megint egy kis 90-es évek, úgy látszik ez egy ilyen nap, mindenki ilyen 90-es évek hangulatban van. Zoli kérésére a Lábus és a Be My Lover, és persze telefonálunk is van már. Haló!
1: Szia, Vidi, Attila vagyok. Szeretnék ide kérni egy dalt ide az udvarba magamnak, illetve hát ja, ilyen most már kutyus sincsen, ugye elment a Tuzi, most már csak így magányosan. Ezért volt itt egy kis rendelés, takarítás, meg fűnyírás, ahol volt persze.
0: Házi munka, ház körüli munka.
1: Hát igen.
0: Jó munkás emberként.
1: Úgy van, most már hátadolés van, mint az egy sőt. Jó hideget.
0: Na és akkor milyen dal passzol ehhez most?
1: Hát így most így hátrálva, így gondolkodva, Presteltől megvan a nagy utazás?
0: Hát hogy ne lenne? Nagy szégyen lenne, ha nem lenne meg.
1: Ja, csak így elmékezve utazni kéne.
0: Ja, oké, hát küldöm a dalt. Jó, addig rendelj repülőjegyet.
1: Ja, köszönjük.
0: Ciao, szia! Ez a Best FM a 104.6-on. Ma is kívánság műsor. Önöknek áll a jobbnál jobb zenékkel. Az 500-540-en tudnak hívni minket.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Jó napot! Itt van már a Várfás Gyuszi. Jár neki egy pici puszi csoklom. Ellopom a bótot.
4: Gyuszi bácsi, minek kell kiabálni, ha nincs itt senki?
3: Hogy legyen. Csókolom. Kezés csókolom. Először is gratulálok a csodálatos új boltjához. Ahol a szükség, ott a segítség. Itt a sok gyönyörű ruha, itt a még gyönyörűbb válfa. Pesti válfa, maga mondja meg az árát. Na, tessék, nem mondok árat, parancsolj.
5: Gyula, nem ismersz?
3: Jó. Várjon csak, várjátok. Na, Imike, bemutatom Imikét.
4: Tordai Imre.
3: 17 éves.
5: Kisfiú.
3: Aha.
5: Hasonlít.
3: Teréz. Ő a Teréz néni. Ne nézd már ilyen bambán apukám. Tudod, akiről annyit meséltem, aki szépségversenyt nyert. De szép, hogy még mindig Teréz. Olyan a szád, mint a rózsa.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra. La, la.

0: a kívánság műsora Best FM-en, csak kapkodom a telefon folyamatosan. A hallgatóink egyfolytában hívnak, írnak. Ezt szeretjük, amikor ilyen nagy pörgés van. A 3933-1046-ra jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig természetesen hívhatnak is a bátrabbak. És akkor a magyar klasszikusok közül a Gyöngyhajú lány, az Omega dala szól nem sokára, amit ma Zsófi kért és a kislányának küldi, gondolom, hogy a Gyöngyhajú lány a családban. Előtte Imagine Dragons, Believer, ezt a dalt ma Ádám kérte, és a szerelmének, Zsuzsikának szeretné elküldeni. És itt miben segíthetünk? Haló, tessék!
1: Szerbusz, Vilmos!
0: Szia!
1: Én Kész Attila vagyok, és szeretnék egy dalt kérni magamnak, igazából, mert hogy ma van a születésnapom.
0: Ó, Isten éltessen!
1: De vegyük úgy, hogy a családom, meg mindenki más küldi nekem, mert nagyon szeretnek meg minden, és hogy nagyon nagy kérésem lenne, szerintem nem tudom, hogy megvan-e, de biztos vagyok bennem, hogy valamikor hallottam már nálatok Herceg Erikának a Sebze. Le tudod adni?
0: Akkor ezt küldjük neked szülinapodra.
1: Köszönöm.
0: Isten élete.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Halló, tessék, kívánság, műsor!
1: Kocsis Tamás, azt szeretném kérni, hogy nem szeretnék semmit kérni. Megoldható?
0: Valahogy csak megoldjuk. Figyelj, már is teljesült. Minden kívánságod így teljesüljön.
1: Istenem, hogy... Köszi.
0: Oké, ez könnyen ment. Hello. Bármit lehet, akár ezt is lehet, hogy nem kérnek semmit, de azért itt vannak hallgatók, akik kértek dalokat tőlünk, úgyhogy jön is például Olá Gergőtől a Törki a csendből, Erika kérésére fogjuk meghallgatni. Előtte sziasztok, a régi nagy kedvencemet szeretném kérni, Pointer Sisters, Jump for my love. Hogyha le tudjátok játszani, akkor kérlek mondjátok be, hogy ezt Gyuszi szeretné meghallgatni munka közben. Már be is mondtam, jó munkát neked. Előtte pedig Hungária, Ciao Marina, Ildikó itt vagy, hiszen ezt oda tekérted.

0: 0636 os 3406 6. És hát a mai kívánság műsorból kettő dal van már csak hátra. Tudom, hogy igény az lenne arra, hogy reggeli kívánság műsorozzunk. Nagyon sok kérés van még itt. Bocsánatot kérek azoktól, akiknek a kívánsága ma már nem fog sorra kerülni. Biztatásként azt tudom mondani, hogy holnap délben és este is lesz kívánságműsor, akkor megint lehet majd dalokat kérni. Ami még a ma estébe biztosan belefér, az Olá Gergőtől a Tör ki a csendből, ez lesz a mai záródalunk. Bálint kérte, és a szerelmének, Annának üzeni vele, hogy nagyon szereti őt, illetve az utolsó telefonálunk Ibolya is a vonalban. Szia!
1: Szia! Olyat kérek, hogy Cascade, Everything You Touch.
0: Jó, kinek szól?
1: A kislányom kérte igazából, csak ő nem mert felhívni.
0: Hogy hívják?
1: Helgának hívják.
0: Jó, küldjük neki.
1: Köszönjük.
0: Hát akkor ezzel a két dallal zárunk ma. Olá Gergő és a Tör ki a csendből, előtte pedig a Cascade és az Every Time We Touch. Jó kis kívánságműsor volt ez ma is, köszi mindenkinek. Holnap folytatjuk.

0: Újabb részletek derültek ki a négyes fiúti halálos balesetről. Níbi veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Gasztronómiai különlegességekkel készültek Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új információkat közölt a rendőrség, amíg péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolt be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: takarékoskodjunk az ivóvízzel, figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A közösségépítése a fókuszban a Hittudományi Egyetemen. Nehéz helyzetben, de továbbra is közlekedik a komb. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a

0: Fest FM-en.
1: Bár egyelőre enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk. Például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Kustár Zoltán vezeti augusztustól a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet, közölte az intézmény honlapján. Mint írták, az új vezető tervei között kiemelt helyen szerepel az egyetemi közösség erősítése, képzések modernizációja és az intézmény szakmai fejlődésének folytatása. Az új rektor korábban 2017 és 2020 között már betöltötte ezt a tisztséget. Pályafutása szorosan kötődik az intézményhez. A jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd doktori tanulmányai után oktatóként ért vissza az egyetemre, ahol jelenleg is az Ószövetségi Tanszékhez tartozik, fogalmaztak. Továbbra is közlekedik a tiszacsegei komp, de egyre nehezebb a helyzete az alacsony vízállás miatt. A Tisza folyamatos apadása miatt csökken a komp mozgástere, ugyanakkor jelenleg még biztonságosan biztosítja az átkelést a Hajdú-Bihari és a Borsodabahus-Zempléni oldal között. A tartósan száraz, csapadékszegény időjárás miatt a folyó vízszintje egyre alacsonyabb, ami a hajózás mellett a komp közlekedés feltételeit is nehezíti. A tiszacsegei átkelő üzemeltetője szerint egyelőre nincs szükség a közlekedés leállítására, de az apadás folytatódása miatt a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, írta a haum.hu. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabájt volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: száj, nehéz helyzetben a túlgazdaságok. Posták helyén is új beruházás indulhat. Szalma Bellek is egy lakókocsi is kigyulladt Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Monten Rádiónak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
0: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítésre kerülhet Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Mint írták, Debrecenben egy Faraktár utcai egység érintett. A bezárások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be,

szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Mintegy 70 szalmabála kapott lengra Berend és Kaba között a 4801-es út melletti egyik telephelyen. A tűz a bálák mögött álló lakókocsira is átterjedt, amely teljes egészében kiégett. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit riasztották. A beavatkozás idején a szakemberek a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Számolt be róla a hajdupressz.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Újabb részletek derültek ki a 4-es főúti halálos balesetről. Níbi. Veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. Gasztronómiai különlegességekkel készültek Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új információkat közölt a rendőrség, amíg péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolt be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu. Új információkat közölt a rendőrség, amíg péntek este Debrecen és Ebes között történt halálos buszbalesetről, számolt be róla a haon.hu. A 4-es főúton egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, egy személy életét vesztette, míg 10 megsérültek. Mint írták, a buszon utazó 68 személy a debreceni CETL dolgozója volt. A baleset körülményeit vizsgálják, egy animáció segítségével pedig most azt is bemutatták, hogyan történhetett az ütközés. Vélhetően az autó cikázhatott, majd hirtelen a busz elé kanyarodott. Utóbbi vezetője félrekormányzott, így a kocsi csak fél oldalával ütközött neki. A busz végül berepült az árokba és mintegy 30 méter csúszott az út szélén, fogalmaztak. A vizsgálatok folytatódnak az ügyben. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
0: Boris Gasztrofesztivált rendeztek Hajdúszoboszlón. A Szent István Parkban a látogatókat válogatott borokkal és különböző gasztronómiai különlegességekkel várták. A rendezvényen a borok mellett az ételek és a közösségi programok is volt a főszerep, így a fürdővárosba érkezők a nyárvégi időszakban is tartalmas kikapcsolódást találhattak. A szervezők arról számoltak be, a helyi és térségből érkező érdeklődők mellett a városból is tömegével érkeztek vendégek a programra, írta a hajdupress.hu.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.
0: Itt leszek.
10: Hey!